0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit augusztus 14-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel. Kellemes időtöltést kívánok a következő fél órában. Mondom, a mai tartalmat röviden. Újabb tűz Omisnál, 1000 hektárnyi terület leégett. Andrej Plenković, a kormány segítséget nyújt majd a tűz következményeinek felszámolásában. Egy 4-tagú család havi kiadásai tartalmazó országos fogyasztói kosár értéke 480,99 euró. 2 millió euró a szerbiai horvát gazdáknak, megjelent a rangsor. És Dubrovnikban megnyílt a külföldi szlavisták 54. horvát szemináriuma. Mai hanganyagunk pedig a vinkovácsi magyarokról szól.
1: Híreink következnek.
0: A tűzoltók egész éjjel küzdöttek a hatalmas tűzzel, a lángok Lokvarogoznicán csaptak fel, majd átterjedtek Omisra. Házak, autók és hajók semmisültek meg, az anyagi kár óriási. 19-en megsérültek, 1000 hektárnyi terület leégett és 1000 embert kellett kitelepíteni. Bár a károk felmérése még várat magára, a helyzet immár nyugodtabb, jelentette ki Slavko Tucákovics, tűzoltó parancsnok. Andrej Plenković miniszterelnök, a horvát veteránügyi miniszter, valamint a belügy, az egészségügyi, illetve a turisztikai és sportminiszter válságkezelő megbeszélést tartottak Slavko Tucákovics országos tűzoltó parancsnokkal, Split-Dalmácia megye Ispánjával és Omis polgármesterével, valamint a tűzoltóság, a polgári védelem, a rendőrség és a Split klinikai kórházközpont képviselőivel. A miniszterelnök sajnálatát fejezte ki a hatalmas tűz mérték miatt, megjegyezte, hogy eddig nem érkezett jelentés emberi áldozatokról, a kormány pedig segítséget nyújt majd a tűz következményeinek felszámolásában. A munkaügyi nyugdíjrendszer és családügyi, valamint szociálpolitikai minisztérium mozgósította a szociális ellátórendszert, hogy segítséget nyújtson az Omis tágabb térségében kitört, nagy tűzvész miatt evakuált embereknek. A helyzet a Pelyesec félszigeten sem jó, fenyőerdő ég Kuna-Pelyeska közelében, a tűz ma reggel keletkezett és 4 Canadair repülőgépet vezényeltek a helyszínre. Továbbá napok óta füst borítja Knint és környékét a Bosznia-Hercegovina területén található Dinara hegyen keletkezett tűz miatt. A koliko.hr összehasonlító weboldal havi felmérése szerint júliusban egy 4-tagú család alapvető élelmiszer és tisztálkodószer kosara országos szinten átlagosan 480,99 euróba került, a legmagasabb költségekkel pedig Zadar megye vezette a listát. A Horvát Fogyasztóvédelmi Szövetséggel együttműködésben készült, ma közzétett felmérés júliusban áremelkedést mutatott, mindaz alapvető élelmiszer és tisztálkodószer kosarak esetében, bár az országos átlagok csak kismértékben emelkedtek, a legdrágább és a legolcsóbb megyei kosarak ára közötti különbség 48 euró 57 centre nőtt. A 4-tagú családok számára összeállított alapvető megyei fogyasztói kosár legdrágább és legolcsóbb változata közötti különbség 35 euró 12 centet tett ki. A vizsgálat szerint ez a különbség 8 centen nőtt csupán júniushoz képest. Augusztus 17-én Dubrovnikban nyílik meg a Zágrábi Szlavisztikai Iskola szervezésében a külföldi szlavisták 54. horvátországi szemináriuma. Az eseményen 20 ország, 60 külföldi szlavistája, köztük egyetemi oktatók, kutatók, műfordítók és ösztöndíjas hallgatók vesznek részt. A szeminárium augusztus 29-éig tart. A résztvevők 14 nyelvi műhely foglalkozás és szeminárium keretében mélyítheti kell horvát nyelvi tudásukat, valamint nyelvészeti, irodalmi és kulturális témákat ismerhetnek meg. Az idei alkalom központi témája a horvát nyelv, irodalom és kultúra központjai. A szerbiai-horvát közösség vezetősége ma közzétette a Horvátország által finanszírozott 2 millió euró értékű mezőgazdasági fejlesztési program a horvát közösség számára című kezdeményezés rangsorát, kiemelve, hogy ez az első olyan konkrét gazdasági támogatás, amelyben a szerbiai horvátok az elmúlt évtizedben részesültek. Végre konkrét és mérhető támogatást biztosítottunk közösségünk számára, ez még csak az első év és a teljes hatás csak idővel fog megmutatkozni, ám a vajdasági horvátok számára ez létfontosságú projekt, jelentette ki Jasna Vojnic, a horvát nemzeti tanács elnöke, a Szabadkán tartott sajtótájékoztatón.

0: A Városnap alkalmából a Vinkovcei Magyar Kultúra Egyesület is bemutatta a magyar gasztronómia és kulturális értékeit. Vinkovce legaktívabb civil szervezetei közé tartozik az ottani Magyar Kultúra Egyesület, amely számos programot valósít meg éves szinten. Július derekán e színes és gazdag rendezvénysorozattal ünnepelték Városok napját, amelynek keretében egyesületük is bemutatkozik évek óta, emelte ki Varga Pál, az egyesület elnöke.
1: Máma Vinkovci születésnapja, úgyhogy mink is magyarok valamennyit hozzájárunk. Máma nálunk kiállítás a sütemények, meg a kézi munkát, úgyhogy ez most már 8. év, ahogy megtartjuk ezt a rendezvényt. Kézi munka, meg a sütemény, ez saját kezünk munkája. Sütemények most a rendezvények készültek, de a kézi munka az tovább túl, meg sok éve, ahogy van csinálva.
0: A kézi munka és sütemény kiállítás a magyar hagyományok ápolásáról és a tagok kézügyességéről és szorgalmáról tanúskodik. A kiállítás elsősorban hagyományos magyar süteményekből állt. A résztvevők megkóstolhatták a dobostortát, a zserbót és a rátpitét is. A kézi munkatárlatot elsősorban a családi örökségükben található tárgyak alkották, árult el Tórics Julianna, az egyesület oszlopos tagja.
2: Hát a kézimunkát azt az idős szüleinktől, anyuéktől, ugye a családtagoktól, akik már szerettek kézimunkázni, onnan vettük át, meg vannak olyan öreg kézimunkák is, ami ugye mint emlék megmaradt, és ezt itt gyűjtsük, és megmutassuk, hogy milyen is volt valamikor a magyar hagyományőrző dolgokat, ugye, amik vannak, ami még szép, ami még hát érdemes megtartani, maradjon.
0: Második része a kiállításnak a szervészetesen a süteménykiállítás.
2: Igen, itt is a kalácsokat minden tag belesegített, úgyhogy mink sütöttük otthon, ki mit, hogy legyen többféle, és ezek is öreg receptek, ugye, amit a nagyszüleink, dédszüleink valamikor sütöttek, csináltak, átvettük, és igyekszünk megtartani a receptjeinket és továbbadni.
0: Maga személyesen mivel járult hozzá a sütemény kiállításhoz?
2: A sajtos rudacskákat sütöttem, meg kétféle másik kalácsot, amit lakodalmas kalácsnak is hívnak, a fővölgy és a fiatalok kalácsának, és meg valami, na most ez nem magyar rica, de hasonló ilyen krémes régi kalács.
0: És kedvence az itt kiállítottak közül?
2: Az én kedvencem? Mindegyik a kedvencem. Hát szeretem a sósüteményeket, azt leginkább szoktam csinálni, meg a pitéket, ugye a magyar almás pite, vagy álmos pite, ahogy szokták néha mondani. Zserbó, régi, ezek a szeretem, de különben mindegyiket szeretem, úgyhogy...

0: időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés és a nyári meleg jellemezte az időjárást, a nappali hőmérséklet 32 Celsius fokig melegedett. Ma Eszéken délben 30 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 21%, a légnyomás értéke 1019 hektopaszkál volt. Holnap a maihoz hasonló időre van kilátás. Éjszaka végre hűvös lesz, 12 és 15 Celsius fokig hűl a levegő hőmérséklet, míg nappal 32-33 Celsius fokig melegszik. Köszönöm a hallgatók figyelmét, további szép estét, kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!